0: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2024. Vinderen af Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2024, er Lærerværelset. Lærerværelset er instrueret af tyske Ilkia Çatak. Den fortæller historien om den unge skolelærer Carla, hvis idealisme ikke deles af hendes kolleger. Da en række uopklarede tyverier giver en dårlig stemning blandt lærerne, beslutter Carla at undersøge sagen.
1: Achtung, fertig, los!
2: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
3: Wer sitzt hier?
4: Oskar sitzt da.
3: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
4: Ich hab keins.
5: Und das hier?
3: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
2: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
3: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
0: Lærerværelset vandt 5 priser ved German Film Awards samt Europa Cinemas-mærket for bedste europæiske film og en Arthouse Cinema Award i Panorama-sektionen på Berlinalen.
6: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
4: Sind wir noch alle?
3: Ist alles okay?
7: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ich ihm die Beine.
6: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
8: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
9: Schämen Sie sich.
8: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach zu Hause lassen.
10: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
11: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
0: De 4 andre finalister var Kalmar Luthier, Faldende Blade, Adamant, Hjerterum på scenen og Smoke Sauna Sisterhood. De 5 film blev vist i hele Europa, og publikum og medlemmerne af Europaparlamentet kunne afgive deres stemmer. Det endelige resultat blev beregnet ved at lægge offentlighedens og parlamentsmedlemmernes bedømmelser sammen, i det hver gruppe havde en stemmevægt på 50%. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, er et middel til at skabe opmærksomhed og debat om film, der beskæftiger sig med aktuelle sociale og politiske temaer. Formålet med prisen er at anspore til debat og styrke den europæiske identitet ved hjælp af film. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
12: Március 8-án minden évben a Nemzetközi Nőnapot ünnepli a világ. Gyökerei az 1900-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor is textilmunkásnők léptek sztrájkba jogaikért. Üzenete a kezdetektől fogva változatlan. A férfiak és a nők közötti egyenlőségért vívott évszázados küzdelem előtt tiszteleg. Az évek során a súlya nőttön nőtt, amiben nem kis szerepe van Európának. Ezen a napon jó megállni egy pillanatra, hogy megnézzük, mit is sikerült elérnünk eddig a nemek esélyegyenlősége terén. A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában a nemek egyenjogúságáért folytatott küzdelem meghatározó pillanatait vesszük sorra.
13: A Nemzetközi Nőnap a 19. és 20. század fordulóján indult munkásmozgalmakból nőtt ki. 1908-ban 15 000 textilgyári munkásnő vonult ki New York utcáira tisztességes bért, rövidebb munkaidőt és választójogot követelve. Egy évvel később az Egyesült Államokban megtartották az első Nemzeti Nőnapot. Európában kapott viszont igazán szárnyra ez a kezdeményezés.
12: 1910-ben a szocialista nők második nemzetközi konferenciáján Kopenhágában a német Clara Zetkin azzal a merész ötlettel állt elő, hogy a nőknek legyen egy nemzetközi napja. Egy olyan nap minden évben, amikor a nők országhatárokon átívelően egyként küzdenek a választójogért, a béregyenlőségért és a tisztességes munkakörülményekért. Javaslatát azonnal elfogadták.
13: Egy évre rá, 1911-ben több európai országban, köztük Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban meg is tartották az első hivatalos nemzetközi nőnapot. Több mint 1 millió férfi és nő vonult az utcákra, és tüntetett a nők választójogáért és munkavállalói jogaiért.
12: Pár évvel később, 1917-ben azután az orosz nők forradalmi hevülettel töltötték meg a nőnapot. Március 8-án Petrográdban, azaz a mai Szentpéterváron sztrájkba léptek a munkásnők, kenyeret és békét követelve. A háború, az élelmiszerhiány és a politikai elnyomás ellen tüntettek. Megmozdulásuk az orosz forradalom egyik sorsdöntő pillanatának bizonyult. A nők még abban az évben megkapták a szavazatjogát. Ezzel a nemzetközi nőnap dátuma is bevésődött a naptárba, bár az ENSZ hivatalosan ezt csak 1977-ben szentesítette.
13: A II. Világháború után az esélyegyenlőségi törekvések beépültek az új Európa szövetébe. Az Európai Unió alapjait lefektető római szerződés már 1957-ben rögzítette, hogy a nőket és a férfiakat egyenlő munkáért egyenlő bér illeti meg. Az európai integrációs folyamaton belül így már a kezdetektől alapvető kívánalom lett a nemek közötti egyenlőség. Az ezt követő évtizedekben az Európai Unió a foglalkoztatás, a szülői szabadság és a nemi alapú erőszak kapcsán is szabályokat fogadott el, hogy ezt az elvet érvényre juttassa.
12: Az elért eredmények ellenére sok még a tennivaló. Jó lenne például, ha tovább csökkenne a nemek közötti bérszakadék, ha a nők is ugyanolyan eséllyel lehetnének felsővezetők, mint a férfiak, vagy ha senki nem esne áldozatul nemi alapú erőszaknak.
13: Az elmúlt években az Európai Parlament központi szerepet vállalt a nemi esélyegyenlőségi stratégia kialakításában. 2023-ban például megszavazta azt az irányelvjavaslatot, amely bértáblái közzétételére kötelezi a nagyvállalatokat. Most először tanúsítaniuk is kell, hogy ugyanazért a munkáért ugyanolyan bért fizetnek a férfiaknak és a nőknek. A parlament a nemi alapú erőszak megfékezéséért szintén több alkalommal síkra szállt. A képviselők évekig szorgalmazták, hogy az EU csatlakozzon az isztambuli egyezményhez, amely mérföldkőnek számít a nőkkel szembeni és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben. Az egyezmény végül 2023. október 1-jével hatályba is lépett, jól lehet egyes tagországok egyénileg még nem ratifikálták.
12: 2024-ben aztán történelmet írtak a képviselők. Megszületett az az irányelv, amely az Unióban elsőként foglalkozik célzottan a nőkkel szembeni és kapcsolati erőszak problémájával. Ez hatalmas előrelépést jelent. Egy 2025. novemberében elfogadott állásfoglalásban pedig a képviselők felkérték az Európai Bizottságot, hogy a 2026 és 2030 közötti időszakra dolgozzon ki kellőképpen nagyra törő nemi esélyegyenlőségi stratégiát konkrét lépésekkel. A parlament hathatósabb uniós intézkedéseket vár el a nemi alapú erőszak visszaszorításához, a nők egészségügyi ellátásának egyetemes biztosításához, a nők és a férfiak foglalkoztatási és bérezésbeli különbségeinek tényleges felszámolásához, valamint a nők eddig kivívott, de egyes országokban sajnálatosan csorbuló jogainak védelméhez.
13: A képviselők azt is fontosnak tartják, hogy a politikában több nő juthasson szóhoz. Az első közvetlen európai parlamenti választások után 1979-ben Simone Veilt választották meg az intézmény elnökéül. Akkor még csak 16% volt a női képviselők aránya a testületben. Ma ez már közel 40%, így a nemek szempontjából a világ egyik legkiegyensúlyozottabb összetételű parlamentjének számít.
12: Az Európai Parlament minden évben március 8-a körül különleges rendezvényeket és vitafórumokat szervez, ezzel is jelezve a nemek közötti egyenlőség iránti elkötelezettségét.
13: A Nemzetközi Nőnap nem csak egy piros betűs dátum. Cselekvésre buzdít. A nők jogaiért több mint egy évszázada indított küzdelem még ma is tart. Az Európai Unióra pedig ebben továbbra is nagy szükség van. Mert magától nem lesz jobb a helyzet. Tenni is kell érte. Még pedig nekünk, mindannyiunknak.
12: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
5: Oletko joskus kuullut Euroopan parlamentin varapuhemiehistä? Jo tehtävänimikkeestä käy selvästi ilmi, että heillä on ratkaiseva rooli parlamentissa ja että he ovat tärkeitä poliittisia henkilöitä. Mutta tiedätkö, mitä Euroopan parlamentin varapuhemiehet todella tekevät, keitä he ovat ja miten heidät valitaan? Kaikki alkaa vaaleista, aivan kuten parlamentin puhemiehenkin kohdalla. EU-vaalit pidetään joka viides vuosi, mutta parlamentti valitsee puhemiehensä ja varapuhemiehensä 2,5 vuoden välein. Varapuhemiehet valitaan vaalikauden ensimmäiselle puoliskolle heti EU-vaalien jälkeen heinäkuussa. Toinen vaali pidetään vaalikauden puolivälissä, eli 2,5 vuoden päästä tammikuussa. Uuden varapuhemiehen vaali voidaan järjestää myös, jos yksi varapuhemiehen paikoista vapautuu. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun nykyinen varapuhemies siirtyy toiseen poliittiseen tehtävään kotimaassaan tai muussa EU:n toimielimessä. Näin tapahtui tammikuussa 2023, kun varapuhemieheksi valittiin luksemburgilainen Euroopan parlamentin jäsen Mark Angel. Hän korvasi kreikkalaisen varapuhemiehen Eva Kailin, joka erotettiin parlamentista rahanpesu- ja korruptioskandaalin seurauksena. Varapuhemiesehdokkaita voivat asettaa parlamentin poliittiset ryhmät tai vähintään 36 jäsenen ryhmä. Valinta edellyttää ehdotonta enemmistöä, eli ehdokkaan on saatava yli puolet kaikista salaisessa äänestyksessä annetuista äänistä. Valituiksi julistetaan enintään 14 ehdokasta, jotka ovat saaneet ehdottoman enemmistön ensimmäisessä äänestyksessä. Jos kaikkia paikkoja ei saada täytettyä, järjestetään toinen vaali samalla tavalla. Joskus kuitenkin tarvitaan vielä kolmas äänestyskierros. Silloin ehdokkaat valitaan suhteellisella enemmistöllä, eli valituksi tulee se, joka saa eniten ääniä. Jos äänet menevät tasan, valitaan iältään vanhin ehdokas. Nyt kun tiedämme, kuka valitsee varapuhemiehet ja miten se tapahtuu, tarkastellaan tarkemmin heidän tehtäviään ja velvollisuuksiaan. Puhemies voi siirtää tehtäviä 14 varapuhemiehelle. Heidän päätehtävänään on avustaa ja edustaa parlamentin puhemiestä ja tarvittaessa hoitaa hänen tehtäviään. He voivat esimerkiksi toimia parlamentin istuntojen puheenjohtajana, eli avata, päättää tai keskeyttää istunnot. Istuntojen aikana he pitävät yllä järjestystä, myöntävät puheenvuorot parlamentin jäsenille, julistavat keskustelut päättyneiksi, äänestyttävät asioista ja julistavat äänestystulokset. Varapuhemiehet voivat myös edustaa parlamenttia kansainvälisissä suhteissa, juhlallisissa tilaisuuksissa sekä hallinnollisissa, oikeudellisissa ja taloudellisissa asioissa. He esimerkiksi vierailevat usein EU:n ulkopuolisissa maissa ja tapaavat muiden toimielinten edustajia. Varapuhemiehet kuuluvat myös Euroopan parlamentin puhemiehistöön. Se määrittelee säännöt, jotka sujuvoittavat parlamentin toimintaa. Puhemiehistö valmistelee myös parlamentin talousarvioesityksen ja tekee päätöksiä hallinto-, henkilöstö- ja organisaatioasioista. Parlamentin jäsenet pyrkivät puhemiehistön jäseniä valitessaan varmistamaan, että varapuhemiehet ja kvestorit edustavat laajasti parlamentin eri poliittisia ryhmiä. Tässä podcastissa olemme tarkastelleet varapuhemiesten merkittävää roolia Euroopan parlamentissa. Jos haluat tietää lisää parlamentin johdosta, kuuntele Käsitteet haltuun podcast-sarjan muita jaksoja, joissa käsitellään muun muassa puhemiehen, puhemiehistön ja kvestorien tehtäviä. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
9: Estos años de pandemia han otorgado a la ciencia y a la atención sanitaria un lugar privilegiado en nuestros pensamientos. La crisis sanitaria ha dejado al descubierto muchas desigualdades latentes en la sociedad. Sin ir más lejos, la difícil situación de las mujeres en el sector asistencial en toda Europa. Las mujeres han desempeñado un papel sumamente importante en el desarrollo de las vacunas, y los países con una mujer al frente del gobierno han sido de los que mejor han respondido a la pandemia. Pero el reverso de la medalla es que la crisis sanitaria ha acrecentado las desigualdades en materia de salud y educación para las mujeres. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos sobre desigualdades y sobre el apoyo de la Unión Europea a la igualdad de género en el sector sanitario. El Parlamento Europeo trabaja activamente por reducir la desigualdad y garantizar a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres. Un tema de plena actualidad, porque todo apunta a que la pandemia se ha cebado especialmente en las mujeres y ha exacerbado las desigualdades que ya existían entre mujeres y hombres. La situación se ha agravado de tal modo en casi todos los ámbitos de la vida que existe el temor de que estemos dando marcha atrás y perdiendo el terreno ganado hacia la igualdad de género en las últimas décadas. Si son muchas las mujeres que han acusado el golpe con mayor intensidad, es porque ellas están más representadas en empleos inseguros o precarios que han desaparecido o se han transformado con la crisis. El Parlamento pide que se acabe con estas desigualdades. Por otra parte, las mujeres han estado en primera fila en la lucha contra la pandemia, básicamente porque son mayoritarias en el sector sanitario. De los más de 49 millones de personas dedicadas a labores asistenciales en la Unión Europea, 3 de cada 4 son mujeres. O dicho de otro modo, las mujeres han corrido en todo momento un mayor riesgo de contagiarse. Quienes trabajan en el sector sanitario y asistencial tienen una mayor exposición, especialmente si realizan tareas en las que se generan aerosoles portadores de virus o tienen frecuentemente contacto estrecho con personas infectadas. En 2021, el Centro Común de Investigación de la Unión Europea constató que se estaba diagnosticando COVID-19 a más mujeres que hombres entre los menores de 55 años. Y concluyó que el motivo podría ser en parte el elevado número de mujeres que trabajan en estos sectores. Las asociaciones que representan a profesionales de la salud han advertido de otro factor que afecta a las mujeres en el sector sanitario: los equipos de protección individual, batas, guantes, máscaras faciales, unisex y de talla única, están diseñados para la anatomía masculina. Las mujeres no siempre se sienten cómodas con ellos y no solo les resulta más difícil atender a los pacientes, a veces directamente corren riesgos innecesarios. El personal sanitario ha pedido equipos de protección individual creados específicamente para mujeres y quiere que los equipos nuevos pasen unas pruebas más rigurosas. Pero las mujeres no solo han desempeñado un papel vital en la atención sanitaria, también han sido pioneras en la forma de gestionar la pandemia desde el gobierno. Hay quien vea una correlación, y lo cierto es que los países encabezados por mujeres han presentado en general mejores resultados y unas tasas de mortalidad más bajas. Las jefas de gobierno de Dinamarca, Finlandia y Alemania recibieron muchos elogios por la rapidez con que respondieron a la crisis. Muchas decisiones fueron largamente meditadas y se explicaron con toda claridad los motivos de las estrictas medidas adoptadas. Estudios realizados parecen indicar que las mujeres en política son consideradas como más empáticas, compasivas y fiables que sus homólogos masculinos. Además, muchas son muy valoradas por su forma transparente y objetiva de comunicar la información sobre salud pública. En enero de 2021, el Parlamento Europeo aprobó una resolución relativa a las repercusiones negativas de la pandemia sobre las mujeres y formuló unas recomendaciones para superarlas. En esta resolución se habla de los riesgos de contagio, del aumento de la carga del trabajo asistencial no remunerado, de la participación de las mujeres en el mercado laboral y de las repercusiones de la pandemia en materia de género fuera de la Unión. El Parlamento tiene claro que para superar estos retos y los que puedan surgir en el futuro, hará falta un planteamiento con perspectiva de género, que refleje los principios de integración de esta perspectiva y presupuestación de género en relación con todos los aspectos importantes de la respuesta a la crisis de COVID-19. El Parlamento defiende a ultranza la incorporación de una perspectiva de género en los presupuestos europeos, pero también considera necesario controlar que el presupuesto se gasta efectivamente en medidas que promueven la igualdad de género. En una resolución de junio de 2021, los eurodiputados expresaban su preocupación por el hecho de que la mayoría de los planes de recuperación no contribuyeran lo suficiente a los objetivos de igualdad de género, pues no incluían medidas explícitas y concretas ni respondían adecuadamente a las recomendaciones específicas por país. El Parlamento pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que la igualdad de género se tenga en cuenta y se promueva en los planes nacionales de recuperación y resiliencia. El Parlamento Europeo está trabajando para neutralizar las consecuencias negativas de la pandemia de COVID-19 sobre la sanidad pública y la igualdad. Si conseguimos que el presupuesto europeo y los presupuestos de los países de la Unión incorporen un enfoque de género, Europa podrá mirar con esperanza en dirección a la igualdad entre todas y todos. Es hora de animar a más mujeres a trabajar en ciencia y tecnología y de corregir el desequilibrio entre mujeres y hombres en el sector de la sanidad. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
14: I begyndelsen af oktober 2024 offentliggjorde Europaparlamentet resultaterne af den første Eurobarometerundersøgelse siden sommerens EU-valg. Undersøgelsen viser, at leveomkostningerne og den økonomiske situation er noget af det, der i høj grad bekymrer EU-borgerne. I denne podcast fra serien Europa er mig kan du høre mere om parlamentets Eurobarometerundersøgelse om valget i juni 2024. Prisstigninger, leveomkostninger og den økonomiske situation var de emner, der fik over 40% af borgerne til at stemme ved det seneste EU-valg. En tredjedel sagde, at den internationale situation var et emne, der fik dem til at stemme, mens næsten lige så mange nævnte beskyttelse af demokratiet og retsstatsprincippet som en vigtig årsag. På en delt femteplads over emner, der var vigtige for EU-borgerne, kom migration, miljø- og klimaændringer samt EU's forsvar og sikkerhed. 2 ud af 3 respondenter var optimistiske med hensyn til EU's fremtid, og en tilsvarende andel ser positivt på deres lands medlemskab af EU. 7 ud af 10 mener nemlig, at deres land har nydt godt af at være medlem af EU. Det er en andel, der har været uændret i de seneste år. Overordnet set giver borgerne 4 årsager til, at de føler, at EU-medlemskabet gavner deres land. Hovedårsagen er det øgede samarbejde mellem EU-landene. Den næstvigtigste årsag er, at EU bidrager til at beskytte freden og styrke sikkerheden. På en tredje plads kommer EU's bidrag til økonomisk vækst, og endelig nævner borgerne, at EU skaber nye jobmuligheder. Tilliden til det europæiske parlamentariske demokrati er fortsat meget høj. 42% af de adspurgte EU-borgere har et positivt syn på Europaparlamentet. Det er den højeste andel, der nogensinde er registreret. Undersøgelsens resultater tyder også på, at mange borgere konsekvent stemmer ved EU-valget. Da de blev spurgt, hvorfor de stemte, svarede næsten halvdelen af vælgerne, at de altid gør det, og 4 ud af 10 svarede, at det er deres borgerpligt. Undersøgelsen blev foretaget i juni og juli 2024 af forskningsagenturet Verian på vegne af Europaparlamentet. Mere end 26.000 respondenter fordelt på alle 27 EU-lande deltog i undersøgelsen. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio.
15: Konrad Adenauer az egységes Európa megteremtésének egyik legkiemelkedőbb alakja. A Németországi Szövetségi Köztársaság, más néven Nyugat-Németország első kancellárjaként a II. Világháborút követően beírta magát mind a német, mind az európai történelembe. A náci uralom alatt szerzett tapasztalatai alapján megértette, hogy tartós békét csak egységben lehet elérni. Fontos szerepet játszott Németország és Franciaország megbékélésében. Nem kis részben neki köszönhetően olyan szövetséget sikerült kovácsolni a két nemzet között, amelyek addig egymás esküdt ellenségei voltak, amely megágyazott az európai integrációnak. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ismerkedjünk hát meg közelebbről Európa egyik alapító atyának életútjával. Konrad Adenauer 1876. január 5-én született Kölnben egy szerény, dolgos katolikus család sarjaként. Politikai karrierje akkor ívelt fel, amikor feleségül vette a gazdag és jóhírű kölni családból származó Emma Weyert. 3 évvel házasságkötésük után Max Váráv főpolgármester jobbkeze lett, aki felesége nagybátyja volt. Szakmai sikereit azonban személyes tragédiák árnyékolták be. Felesége 1916-ban meghalt, 3 gyermeküket hátrahagyva. Ő maga súlyos autóbalesetet szenvedett, és több hónapig kórházban volt. Ám ezek a viszontagságok sem tudták feltartóztatni politikai karrierjét. Váráfot 1917-ben Berlinben belügyminiszternek nevezték ki, és Adenauer lett Köln főpolgármestere, egyúttal Poroszország legfiatalabb városvezetője. 1919-ben újra megnősült, elvette Auguste Zinsert. Házasságukból 5 gyermek született, akik közül az egyik sajnos röviddel a születése után meghalt. Adenauer Németország egyik legmeghatározóbb politikai személyisége volt, de föderalista és keresztény értékekkel átszőtt köztársaságpárti szemlélete népszerűtlenné tette a Weimári köztársaság ellenzői, elsősorban a kommunisták és a nemzeti szocialisták körében. Amikor a nácik 1933-ban hatalomra kerültek, nem engedte, hogy Köln városát horogkeresztekkel díszítsék, amiért azonnal menesztették főpolgármesteri hivatalából, sőt kitiltották az egész városból. A Hitler elleni 1944. júliusi merényletet követően letartóztatták. Sikerült megszöknie, de újra elfogták, és a Gestapo a rendszer ellenségeként a börtönként működő Brauweileri apátságba záratta. Hírhedt náci börtön volt ez Kölntől nem messze, ahol politikai elítélteket tartottak fogva, és nem riadtak vissza a kínzástól sem. De szerencséjére őt még az év novemberében kiengedték. A II. Világháború után Adenauernek újabb személyes veszteséget kellett elszenvednie. 1948. márciusában 2. felesége is elhunyt. Karrierje azonban nem sokkal később ezúttal is újabb lendületet vett. 1948. szeptemberében megválasztották a parlamenti tanács elnökévé, melynek feladata a Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvényének új alkotmányának a megszövegezése volt. Eltökélt szándéka volt, hogy a Kereszténydemokrata Unió, közismertebb nevén a CDU szárnyai alatt egyesíti a protestáns és a katolikus németeket. 1949-ben pedig ő lett a Németországi Szövetségi Köztársaság első kancellárja. Megválasztásakor 73 éves volt, így ő lett Németország addigi legidősebb kancellárja. Időskora ellenére 14 évig töltötte be a tisztséget. Ez idő alatt mindvégig arra törekedett, hogy Németországban stabil demokráciát építsen ki, hogy a harmadik birodalom borzalmai soha többé ne ismétlődhessenek meg. Vezetése alatt Nyugat-Németország megbékélt szomszédaival, és az Európa Tanács, a NATO és az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet tagja lett. Adenauer elkötelezett támogatója volt az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozatban körvonalazott Európai Szén- és Acélközösségnek és az 1957-ben aláírt római szerződéssel megalakult Európai Gazdasági Közösségnek. 1966. júniusában a franciaországi Metzben tartott beszédében így érvelt mellette.
16: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
15: ha sikerül létrehoznunk egy olyan szervezetet, amely betekintést enged a franciáknak a németországi acéltermelésbe és szénkitermelésbe, és ugyanúgy a németek is tudják, mi történik Franciaországban, akkor e kölcsönös ellenőrzés lehet a legjobb módja egy bizalmon alapuló politika megteremtésének.
16: Das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
15: Adenauer legnagyobb erőssége a külpolitika volt. A II. Világháborúban szerzett tapasztalatai hatására szilárdan hitte, hogy a tartós európai béke és stabilitás útja az egységen keresztül vezet. 1963-ban Franciaország és Németország aláírta az Elizé szerződésként ismert barátsági szerződést. A két ország egy évszázadnyi szembenállása után igazi mérföldkő volt ez a paktum, és jól szemléltette Adenauer politikai stratégiáját és Németország Európán belüli szerepével kapcsolatos elképzeléseit. Adenauernek, aki a francia-német megbékélés egyik fő kezdeményezője és az egység szószólója volt, a háború utáni időszakban saját országa kettészakadásával kellett szembenéznie. Ráadásul a berlini falat 1961-ben mindössze néhány héttel a szövetségi választások előtt húzták fel. Ám a fal építését övező politikai hangulat sem akadályozta meg Adenauert abban, hogy a szövetségi választásokon a Kereszténydemokrata Unió és a Kereszténszociális Unió közös parlamenti frakciója, valamint a Szabaddemokrata Párt alkotta koalíciós kormány vezetőjeként negyedik alkalommal is learassa a győzelmet. Egy politikai megállapodás értelmében a kancellári tisztséget csak a jogalkotási ciklus feléig töltötte be, 1963-ban lemondott. 1966-ban, 90 évesen pedig lemondott a CDU szövetségi elnöki posztjáról is, ezzel politikai karrierje véget ért. Konrad Adenauer, becenevén az öreg, 1967. április 19-én 91 éves korában hunyt el. Politikai munkásságát világszerte nagyra becsülték. A német nép jelentős részben neki köszönhette szabadságát, jólétét és szociális biztonságát, de elévülhetetlen érdemei vannak annak az Európának a kialakításában is, amelyben ma élünk. Walter Hallstein, az Európai Gazdasági Közösség Bizottságának első elnöke így jellemezte Adenauer európai politikai örökségét.
17: In jeder Politik ist so viel Stärke, wie Hoffnung in ihr ist.
15: A politikában annyi erő van, amennyi remény. Az európai politika már pedig nagy reményre ad okot. És ezt elsősorban ennek az embernek köszönhetjük. Ezért fejet hajtunk szellemisége és politikai életműve előtt.
17: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
15: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
18: Cuando se habla de la legislación de la Unión Europea, suele tratarse de términos grandilocuentes y de amplio calado, como la política agrícola común, el presupuesto de la Unión o el Pacto Verde Europeo. Pero, en realidad, la mayor parte de las normas afectan directamente a la vida cotidiana de la gente que vive en sus ciudades y regiones. Este es el principal objetivo del Comité Europeo de las Regiones, proteger los intereses de estas ciudades y regiones.

0: Európában rengeteg műanyag nem jut el a szelektív hulladékgyűjtőkbe. A legyártott és elhasználódott műanyagok nagy része ugyanis hulladéklerakókban, hulladékégetőkben, vagy sajnálatos módon a természeti környezetben végzi. Műanyagcikkek milliárdjairól beszélünk, amelyek évszázadok alatt bomlanak csak le a természetben.
1: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban megnézzük, mit tesz az Európai Unió annak érdekében, hogy bolygónk ne fulladjon bele az általunk termelt műanyag hulladékba.
0: Nincs a Földnek olyan eldugott zuga, ahol ne találnánk műanyagot. Földön, vízben, levegőben, mindenhol ott van már a szennyezés. Szélmalomharcnak tűnik, az Európai Uniónak mégis eltökélt szándéka, hogy a világ más országait is bevonva tisztábbá és fenntarthatóbbá tegye a környezetet a jövő nemzedékei számára.
1: Döbbenetesek a statisztikai adatok. Hiába tudják egyre többen, hogy mennyire fontos a műanyag hulladékok szelektív gyűjtése és újrafeldolgozása, és hiába készek egyre nagyobb számban tenni is ezért, a műanyag hulladékok jelentős részét még ma sem sikerül újrahasznosítani az Európai Unióban. Becslések szerint jelenleg a műanyag csomagoló anyagokból keletkező hulladéknak kevesebb, mint 40%-át dolgozza fel újra az Európai Unió, így zömük hulladéklerakókba és hulladékégetőkbe kerül, vagy ami ennél is rosszabb, közvetlenül a környezetet szennyezi. Elég kétségbejtő a helyzet. Bekerült az óceánokba, a termőföldekbe, és persze ezeken keresztül az élő szervezetekbe is. Az Európai Unió már régóta küzd a műanyagszennyezés visszaszorításáért. Az elmúlt években a műanyagok esetében is elindult egy folyamat, hogy a gyártás-felhasználás-kidobás hármasára épülő hagyományos gazdaság helyett a körforgásosság érvényesüljön, azaz ismét értékes alapanyag legyen a hulladékból. Ebben mérföldkőnek számít az a 2018-as uniós stratégia, amely már konkrét elvárásokat határoz meg a műanyag hulladékok mennyiségének csökkentésére, az újrafeldolgozás arányára és a műanyag termékek környezettudatos tervezésére nézve.
0: Ennek hatására és az Európai Parlament kitartó nyomására született meg 2019-ben az egyszer használatos műanyagokról szóló irányelv, amely tilalmat rendelt el a környezetet nem károsító termékekkel könnyen helyettesíthető műanyagcikkek forgalmazására. Ilyenek például a műanyagból készült eldobható evőeszközök, tányérok, szívószálak, fültisztító és más pálcikák. Persze az is fontos cél volt, hogy más egyszer használatos műanyagtermékekből, például ételtartókból és poharakból is kevesebb fogyjon, illetve hogy a gyártói felelősség a begyűjtésre és az újrafeldolgozásra is kiterjedjen, és ezek árát végső soron a környezetszennyezők fizessék meg. Az Európai Parlament ezzel egyértelműen jelezte, hogy vége azoknak az időknek, amikor kikik következmények nélkül dobálhatta szét a műanyag tárgyakat.
1: Az EU azonban nem csak szabályoz, tilt és büntet. Tevékenyen támogatja magát a műanyagipart is, hogy az a megváltozott körülményekhez igazodva meg tudjon újulni. A körforgásos gazdaságra való átálláshoz ugyanis jelentősen változtatni kell a gyártási technológiákon és alapanyagokon. Az Európai Unió ehhez több programon és kezdeményezésen keresztül is biztosít forrásokat. Anyagilag segít a vállalkozásoknak, hogy innovatív, fenntartható technológiákba tudjanak beruházni, hogy termékeik gyártásához újrafeldolgozásból nyert alapanyagokat is fel tudjanak használni, és hogy környezetkímélőbb munkafolyamatokra tudják átképezni alkalmazottaikat.
0: Ám sajnos van még egy óriási probléma, amellyel az Európai Parlamentnek foglalkoznia kell. A mikroműanyagok jelentette láthatatlan veszély. A mikroműanyagok, azaz az 5 mm-nél kisebb műanyag szemcsék megjelenése és felhalmozódása egyre nagyobb aggodalomra ad okot. Többféle forrásból származnak, nagyobb műanyagtárgyak lebomlása mellett kozmetikumok mikroszemcséiből, műszálas textilek mosásakor, sőt, autógumik kopásakor is keletkeznek.
1: Rendkívül riasztóak az adatok. Egyes tanulmányok szerint naponta mikroműanyag szemcsék milliárdjai kerülnek a környezetbe. Ott vannak az óceánok legmélyén, a legmagasabb hegycsúcsokon ételeinkben, vízünkben, a belélegzett levegőben, sőt saját szervezetünkben is.
0: Az Európai Bizottság 2021-ben cselekvési tervet terjesztett elő a levegő, a víz és a talaj szennyezőanyag mentesítésére, amelyben a környezetbe kibocsátott mikroműanyagok mennyiségének 30%-os csökkentését irányozta elő 2030-ra.
1: Az Európai Parlament a maga részéről átfogó intézkedéseket sürget ennek eléréséhez. A képviselők vizsgálják annak lehetőségét, hogy jogszabályilag tiltsák be a mikroműanyagok szándékolt felhasználását. Gondoljunk csak a kozmetikai bőrradírokra. Olyan innovatív megoldásokat szeretnének látni, amelyek nem engedik, hogy mosáskor vagy a szennyvízből mikroműanyagok kerüljenek a folyókba és a tengerekbe. A probléma rendkívül összetett, de a parlament kész arra, hogy annak minden vetületét megvizsgálja.
0: Lehetőségeihez és képességeihez mérten mindenkinek tennie kell valamit a cél érdekében. Lehet ugyanis bármilyen szigorú vagy átfogó a jogi szabályozás, végeredményben rajtunk áll vagy bukik a sikere. Fogyasztóként nagy a hatalmunk. Sokat számít, hogy milyen termékeket választunk. Ha lehet, mellőzzük az egyszerhasználatos műanyagokat, keressünk tartósabb alternatívákat, és ne feledkezzünk meg a szelektív gyűjtésről sem. Kis lépések ezek az egyén szintjén, de óriási változást indíthatnak el.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.

0: Maastrichtská zmluva a jej aktualizácie boli kľúčovými prvkami európskeho integračného procesu. Základy Európskej únie, ako ju poznáme dnes, položila Maastrichtská zmluva, ktorá zaviedla významné politické, ekonomické a sociálne zmeny. Amsterdamská zmluva a zmluva z Níz na tom stavali a boli zamerané na inštitucionálne záležitosti a prípravu na rozšírenie únie. Tieto zmluvy stelesňujú dynamickosť a vývoj Európskej únie a poukazujú na jej schopnosť prispôsobiť a reformovať sa v reakcii na nové výzvy a príležitosti. Hoci sa Európska únia ďalej neustále vyvíja a mení, jej štruktúra a správa sú zakotvené práve v týchto zakladajúcich zmluvách. Počúvali ste podcast o Maastrichtskej zmluve zo série História a fakty. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Európaro Rádio.
1: Az internet hihetetlenül hasznos és hatékony találmány. Felsorolni is nehéz lenne, mennyi mindennel áll a szolgálatunkra a mindennapokban. Ma már egyetlen kattintással hatalmas mennyiségű információhoz juthatunk online. Mindegy, hogy hol vagyunk, akárhonnan és akármikor tájékozódhatunk a legfrissebb hírekről, és az sem jelent gondot, hogy tartsuk a kapcsolatot barátainkkal és családtagjainkkal. Mivel azonban a világ online is folyamatosan változik, nem árt mindnyájunknak, különösen a gyermekeknek és a fiataloknak tisztában lenni az internet használatával járó kockázatokkal. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben a podcastunkban a biztonságos internet napja kapcsán arról lesz szó, hogy mit tesz az EU az internet használat és az online lét biztonságáért.

0: Először nézzük meg, miről is szól a biztonságos internet napja, és miért olyan fontos. Az online biztonságért küzdők naptárában ma már központi eseménynek számít a biztonságos internet napja. A kezdeményezést az Európai Unió indította el 2004-ben, amikor legelőször cselekvési tervet készített az internet biztonságosságának növeléséhez. Azóta a világ 180 országa bekapcsolódott az online biztonságot fenyegető veszélyek tudatosításába. Minden év februárjának első keddjén az online biztonság aktuális kérdéseire irányítják a közfigyelmet, hogy felvértezzenek mindenkit, különösen a gyermekeket és a fiatalokat az internet biztonságos használatához szükséges ismeretekkel. Hogyan lehet csatlakozni a kezdeményezéshez? A világ minden táján emberek milliói fognak össze ezen a napon, hogy segítsenek mindenki számára biztonságosabbá és jobbá tenni az internetet. A résztvevő országok szervezőbizottságai és támogatói ilyenkor együtt egy jobb internetért jelmondattal helyi rendezvényeket szerveznek. 2012-ben az Európai Bizottság gyermekbarát internetre vonatkozó stratégiájának részeként kiépült egy hálózat, amelyet részben az EU finanszíroz. A hálózatot úgynevezett Safer Internet központok alkotják. Ma már a legtöbb uniós országban működik ilyen központ. Ott lehet többek között a biztonságos internet napjának helyi program kínálatáról is tájékozódni. Mivel foglalkoznak a Safer Internet központok? Ezek a központok információkkal és tanácsokkal segítik a gyermekeket, a szülőket, a pedagógusokat és a gyermekgondozókat digitális kérdésekben és a gyermekek online szexuális bántalmazásának kivédéséhez. A központok egy uniós portálon keresztül egyesítik erőiket, megosztva egymással eszköztáraikat és bevált módszereiket. A Safer Internet központok általában háromféle szolgáltatást fognak össze. Egy az InSafe hálózat által irányított tudatosságnövelő központot, egy az internetes forróvonal szolgáltatók nemzetközi szövetsége által szervezett forróvonalat és egy segélyvonalat. Az utóbbinak az a feladata, hogy tanácsot adjon a fiataloknak, a szülőknek és a tanároknak a káros online tartalmakkal és magatartásformákkal kapcsolatban. A forróvonalakon ezzel szemben névtelenül lehet bejelenteni illegális tartalmakat, például a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat. Hazánkban szintén van ilyen szolgáltatás. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által működtetett Magyarországi Központ a hálózat más tagjaihoz hasonlóan egy tudatosságnövelő központot, egy a káros vagy jogsértő online tartalmak bejelentését szolgáló forróvonalat és egy lelkisegélyvonalat üzemeltet krízishelyzetben lévő gyermekek és a gyermekekért aggódó felnőttek számára. Emellett rendezvényeket szervez, tananyagokat állít össze és kutatásokat folytat a gyermekek internetes biztonságának témájában. És végül, de nem utolsó sorban, fontos szerepet vállal a biztonságos internet napjára szervezett programok népszerűsítésében. A Safer Internet központok foglalkoznak digitális identitásunk védelmével is. A belgiumi központ meghatározása szerint az alkotja digitális identitásunkat, amit online magunkról önszántunkból megjelenítünk. Amellett, amit közvetlenül mondjuk a Facebookon vagy a TikTokon megosztunk, magában foglalja a neten mindenütt hátrahagyott digitális lábnyomunkat. Azaz, amit a különféle fórumokon posztolunk, a fényképekhez fűzött megjegyzéseinket, a petíciókhoz adott aláírásainkat, az online posztolt véleményeinket és ajánlásainkat, mindent. Az olyan digitális adatok is részét képezik, mint például bankszámlaszámunk, e-mail címünk, felhasználó neveink és jelszavaink, sőt még kortörténetünk és biometrikus adataink is. Milyen lépéseket tett eddig az EU a digitális térben megosztott személyes adataink védelmében? Személyes adataink az Európai Unió alapjogi chartájának védelmét élvezik. Erre a jogi keretre épül a digitális jogokról és elvekről szóló nyilatkozat is, amelyet az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács 2022. decemberében írt alá. A nyilatkozatban az uniós intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy megvédik az embereket a kiberbiztonsági kockázatokkal és a kiberbűnözéssel szemben, ideértve a személyes adatok megsértését és a személyazonosság lopást is. hogy a személyes adatok nagyobb védelmet élvezhessenek, és az emberek maguk rendelkezhessenek saját digitális személyazonosságuk felett, az EU egy európai digitális személyi adattárca bevezetését indítványozta. Ennek az új eszköznek a segítségével majdan mindenki biztonságosan és egyszerűen igazolhatja online a személyazonosságát. A digitális személyi adattárcát az egész EU-ban elismerik majd. A felhasználók egyetlen kattintással biztonságosan megadhatják az adott helyzetekben kért személyes adataikat, például az életkorukat vagy az állampolgárságukat, anélkül, hogy bármilyen további információt meg kellene osztaniuk, amely alapján azonosíthatók lennének. A digitális személyi adattárcát használók teljes mértékben rendelkeznek majd személyes adataik felett, hiszen minden alkalommal megválaszthatják, hogy pontosan mely adataikat kívánják megosztani. Hogy konkrét példát mondjunk, egy online platformon regisztráláskor nem lesz muszáj megadni a születési időnket ahhoz, hogy közöljük az életkorunkat. Az Európai Digitális Személyazonosságról szóló rendelet 2024. májusában lépett hatályba. Rendelkezései szerint 2026-ig minden uniós országnak valamennyi uniós polgára és lakosa számára biztosítania kell legalább egy európai digitális személyi adattárcát. De mit tehetünk mi magunk saját online védelmünkért? Nekünk magunknak is van ráhatásunk arra, hogy mások mit látnak belőlünk az interneten, ezért jó, ha kétszer is meggondoljuk, mit teszünk közzé online. Emellett fontos, hogy ne fogadjuk el idegenek kapcsolatfelvételi kérelmét a közösségi médiában. Mielőtt pedig egy linkre rákattintanánk, ellenőrizzük annak hitelességét. Digitális korunkban meg annyi kihívással kell szembenéznünk. Ezzel együtt azonban az internet számtalan előnnyel is jár. Az Európai Unió mindent megtesz azért, hogy az interneten mindenki biztonságban legyen, és valamennyiünk jogai védve legyenek. De ez ugyanúgy a mi felelősségünk is. Így hát tájékozódjunk és vigyázzunk magunkra és másokra az interneten is. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
1: Está em todo lado. No seu carro, na sua casa, no seu telemóvel. De que se trata? Da rádio, pois claro. E 13 de fevereiro é a ocasião para celebrar o Dia Mundial deste fiel meio de comunicação que até chegou a salvar a Torre Eiffel. A rádio nasceu de uma sequência de inovações tecnológicas do século XIX. A invenção do telégrafo, pelo americano Samuel Morse, a descoberta das ondas de rádio pelo alemão Heinrich Rudolf Hertz e, por fim, a primeira radiotransmissão entre Inglaterra e França, em 1899, pelo italiano Guglielmo Marconi. Em França, foi a Rádio Tour Eiffel que, em dezembro de 1921, inaugurou as emissões e transmitiu um concerto. Alguns anos antes, a Tour Eiffel tinha estado prestes a ser demolida. É verdade. A torre foi inaugurada em 1889 para a Exposição Universal de Paris e deveria ter sido desmantelada 20 anos depois. Mas a sua função de antena de rádio gigante não só a salvou, como os 12 metros das antenas ainda a fizeram crescer, atingindo os 324 metros de altura. Mas voltemos à nossa breve história da rádio. Alguns ainda se lembrarão das telefonias enormes das avós. Após a Segunda Guerra Mundial, quando apareceram os transistores, a rádio pôde finalmente ser ouvida em todo o lado. Nos anos 80 e 90 do século XX, deu-se a passagem para o meio digital, com a FM a ceder lugar à tecnologia de RSD, radiodifusão sonora digital, e à difusão por satélite. Os anos 2000 trouxeram os podcasts e as rádios online. A rádio soube assim acompanhar a evolução dos tempos. É um poderoso instrumento para celebrar a humanidade em toda a sua diversidade, disponibilizando uma plataforma ao discurso democrático. Continua também a ser o meio de comunicação mais utilizado no mundo, sendo precisamente por isso que o Parlamento Europeu decidiu produzir os seus próprios conteúdos de áudio. Entre outras opções, pode ouvi-los no sítio web Europarl Audio Capacity.

0: Eurofonica.
1: Pensate che sia possibile riuscire a riassumere la storia dell'Unione Europea in meno di 3 minuti senza sembrare la pubblicità di qualche farmaco di cui alla fine elencano le controindicazioni in modo veloce?
2: Tipo adesso?
1: Sì.
2: Ok.
1: A noi di Eurofonica piacciono le sfide e per questo vi racconteremo i passi fondamentali della storia dell'Unione Europea attraverso le frasi dei suoi protagonisti.
0: Eurofonica.
3: We must recreate the European family in a regional structure. Called it maybe the United States of Europe.
4: Le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.
5: Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.
6: Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma due trattati che contengono in germe la possibilità di raggiungere e di sviluppare la libera unità politica dell'Europa. Questo è il voto di Roma.
7: La natura, la struttura, la congiuntura che sono propri all'Angleterre differ profondément de celle des continentaux.
8: We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back.
9: Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
10: You know, when I came here 17 years ago and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
11: The fact that there was a Brexit vote which has echoes across the EU, is this the beginning of the end of the European Union?
12: No. Thank you.
13: Thank you all. Good afternoon.
14: Eurofonica!
2: E siamo tornati dagli studi della rappresentanza d'Italia, della Commissione Europea e del Parlamento Europeo per parlare del e-vote. Di cosa si parla? Praticamente, come ben sappiamo, adesso utilizziamo gli smartphone, le applicazioni e potrebbe trattarsi di un modo nuovo per avvicinarsi alla politica. Allora Caterina Moser da Torino ci ha preparato un focus che parla proprio di questo argomento.
0: Eurofonica.
15: Online, prenotiamo i voli e ci iscriviamo agli esami universitari. La tecnologia caratterizza sempre più ogni aspetto della nostra vita e presto potrebbe favorire la partecipazione dei cittadini europei alla politica. Il rapporto dell'eurodeputato Ramon Jauregui Atondo sulla e-democracy, presentato la settimana scorsa in plenaria del Parlamento europeo, va in questa direzione. Nel report si denuncia una crescente sfiducia nei confronti della democrazia e del suo funzionamento da parte dei cittadini, che richiedono più trasparenza e partecipazione ai processi decisionali. Per rendere il voto elettronico efficace, però, è prima necessario superare il gap digitale, rendendo il pieno accesso online alla popolazione e incrementando le connessioni di internet veloce, senza dimenticare la sicurezza e la tutela dei dati personali. Non tutti i paesi UE sembrano a favore dell'e-democracy. Ad esempio l'Olanda ha vietato il voto online per le elezioni generali della scorsa settimana per paura di attacchi hacker o manipolazioni nelle postazioni per il voto elettronico che aveva installato a partire dal 2007. Il rischio c'è, ma si possono sempre prendere delle precauzioni e guardare a paesi dove il sistema funziona. Come l'Estonia, che usa il voto elettronico dal 2005 per 8 volte tra elezioni nazionali, amministrative ed europee, senza attacchi hacker o problemi ai server. Un estone su 3 vota online. Guardando all'Italia, l'e-democracy risolverebbe il problema degli studenti fuori sede, costretti ogni volta a rinunciare o spendere tanto per esercitare il loro diritto di voto. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
0: Eurofonica.
2: Sono tanti i problemi che attraversa oggi l'Unione Europea e quindi poi ne parleremo con più un approfondimento con i Vox Pop di Sabrina. Però prima di tutto c'è da capire cosa è successo di buono in questi 60 anni e cosa invece non è andato. Allora, davanti a me ho le due parti. Abbiamo il pro Europa che è Andrea Fioravanti e l'anti-europei... come vuoi chiamarti, Fabiano?
16: Eurocritico.
2: Che tristezza, l'eurocritico che è Fabiano Catania. Adesso farete praticamente una battaglia fino all'ultimo
16: sangue. Non vedo l'ora.
2: Siete pronti?
1: Inizio io.
2: Via, uno.
1: Parliamo dei 70 anni di pace dell'Unione Europea. Il Nobel della pace del 2012 all'Unione Europea ha solo certificato un dato di fatto. Dal 1945 a oggi non c'è mai stato un conflitto sul suolo europeo, in un continente che da secoli ha visto solo guerra e sangue. Ora le tensioni sono politiche, o nel peggiore dei casi, diplomatiche.
13: Vero, però la mancanza di unione politica porta l'Unione Europea a essere solo un'unione di stati, dove l'agenda è dettata dai paesi economicamente più forti, come stiamo vedendo, cioè la Germania e la Francia. Quindi manca in realtà lo spirito solidale tra i membri.
1: Ti rilancio con Schengen. Dal 1985 l'Europa non ha più confini. Niente file infinite, passaporti da mostrare, dogane da attendere. L'Europa è diventata casa nostra. Oggi andare a Madrid o a Cracovia è come uscire di casa. Direi che è una bella...
2: Non con mi Schengen ti ha steso, eh?
13: Ma non mi convinci completamente, perché la mancanza di una politica comune sull'immigrazione non permette di governare in modo uniforme i flussi. Quindi significa che i paesi mediterranei di fatto sono abbandonati al proprio destino.
1: Non sono stati abbandonati al loro destino con l'euro, anche tu concorderai che ha protetto le economie nazionali dalla speculazione finanziaria e soprattutto ha reso più forti delle economie deboli. Il mercato europeo si è unito ancora di più ed è cresciuto grazie anche alla moneta unica.
13: Sì, ma un'unione monetaria senza un'unione politica poi come ti fa gestire le grandi crisi del debito come quella greca? La Federal Reserve nel 2009 ha salvato la California.
1: Tre sillabe, Erasmus. 3,5 milioni di studenti, 1 milione di figli nati dalle coppie che hanno girato per l'Europa dal 1987 a oggi. Forse è l'unica conquista dell'Unione Europea che non riceve critiche. Lo ha fatto il 10% degli italiani ed è diventata la garanzia di apertura mentale e successo nella carriera del lavoro. Non solo esami, ma anche stage con Erasmus Plus dopo e Leonardo prima. Il 51% degli italiani che lo hanno fatto ha poi trovato il posto di lavoro nella nazione dove è andato.
13: Fiscal Compact obbliga i paesi firmatari al pareggio di bilancio e al taglio sistematico della spesa pubblica. Secondo molti economisti, soprattutto quelli keynesiani, questo sistema crea numerosi problemi nelle economie nazionali, soprattutto nei momenti di recessione.
1: Grandi problemi... grandi problemi, piccole conquiste, quelle che fa l'Unione Europea nel quotidiano. Dal roaming, che non si paga più nel 2017, spieghiamolo agli ascoltatori. Il tuo cellulare vale allo stesso prezzo, le tariffe del tuo cellulare hanno lo stesso prezzo in tutta l'Unione Europea. Parliamo anche di quando vai al supermercato. Le etichette garantiscono la salubrità, la bontà dei tuoi cibi. Ma poi soprattutto l'Unione Europea ha armonizzato le varie leggi nazionali e ha ampliato i nostri diritti civili, protezione del lavoro e soprattutto diritti delle donne.
13: Gli stati però si uniscono con Schengen, si uniscono con l'Erasmus, si uniscono con l'abolizione del roaming, ma restano divisi sui debiti sovrani. Quando si parla di eurobond e quindi di mettere in comune i debiti pubblici dei singoli paesi, qualcuno si gira sempre dall'altra parte.
2: Che ne dite, chi ha vinto? Beh, lo scopriremo tra poco. Potremmo fare un sondaggio live come quello che ha fatto la nostra Sabrina Fasanella e che insomma lancerà questo Vox Pop. Siamo andati a vedere praticamente i ragazzi universitari di tutta Italia cosa ne pensano a riguardo.
16: Sì, è vero Antonio, siamo andati in giro per gli Atenei Italiani, come sapete la nostra redazione è sparsa in tutta Italia e questo ci permette di raccogliere gli umori di tutto lo stivale. Abbiamo chiesto tre cose molto semplici: che cosa ne pensano i nostri coetanei di questi 60 anni di Unione Europea, quali sono le cose che pensano, che pensiamo che l'Unione Europea abbia fatto per noi giovani e come ultima suggestione abbiamo chiesto se ci si augurasse altri 60 anni di Unione Europea.
0: Eurofonica.
17: Come giudichi questi 60 anni di Unione Europea?
18: Lo sapevo che erano i 60 anni di Europa, un po' perché sono io che non sono informata, però perché penso che non ci sia tanto la coscienza europea in Italia. Per i 60 anni dell'Europa non lo sapevo. Sono contenta però,
19: Tanti auguri.
20: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
21: När naturkatastrofer inträffar visar EU sin solidaritet genom praktiskt stöd. Idag ska vi titta närmare på ett av EUs viktigaste verktyg för att hjälpa länder med återuppbyggnad efter katastrofer. EUs solidaritetsfond. Den här fonden inrättades 2002 efter att Centraleuropa hade drabbats av förödande översvämningar. Medlemsländernas regeringar var överens om att länder som drabbas av stora naturkatastrofer behöver snabb och tillförlitlig hjälp. Det handlar inte bara om räddningstjänster utan om pengar för att reparera viktig infrastruktur. Och det är anledningen till att man inrättade Solidaritetsfonden. Vi ska titta lite närmare på hur fonden fungerar. När ett land eller en region drabbas av en katastrof, till exempel en översvämning, jordbävning eller vulkanutbrott, så har de nationella myndigheterna 12 veckor på sig att be om hjälp från EU. De måste lämna in en uppskattning av den totala förstörelsen, uppgifter som visar katastrofens omfattning samt detaljerad information om vilka akuta åtgärder som behövs. EU-kommissionen bedömer sedan ansökan. Man kontrollerar om katastrofen uppfyller kriterierna och bekräftar vilka insatser som fonden kan stödja. Därefter föreslår kommissionen ett stödpaket som måste godkännas både av parlamentet och rådet. Därefter kan pengarna betalas ut på en gång så att återuppbyggnaden kan sätta igång. Men det finns fortfarande en del problem kring hur fonden fungerar. Flera länder som har rätt till hjälp har behövt vänta länge innan hjälpen anlänt. Det här leder till förseningar i återuppbyggnaden på plats. Många tycker att förvaltningen av fonden är för långsam och komplicerad och röster har höjts för snabbare utbetalningar framöver. Europaparlamentet jobbar för att hålla solidaritetsfonden rättvis, effektiv och lyhörd. Som medlagstiftare och som en av EUs budgetmyndigheter måste parlamentet godkänna all användning av fondpengarna. Ledamöterna granskar hur medlen används, verkar för att förenkla och snabba på processen och för att se till att hjälpen från EU når ut till de berörda områdena så fort det går. Solidaritetsfonden finansieras direkt från EUs budget. Varje år öronmärks cirka 1,2 miljarder euro för nödsituationer, men den här summan går att anpassa. Vid ovanligt stora katastrofer kan EU använda oanvända medel från tidigare år. EU kan också fylla på ännu mer genom att göra andra budgetjusteringar så länge parlamentet och medlemsländerna är med på det. Sedan 2002 har Solidaritetsfonden bidragit med nära 9 miljarder euro till 24 medlemsländer, Storbritannien och kandidatländer som Albanien, Montenegro och Serbien. Här är två exempel från de senaste åren. 2021 drabbades Tyskland av allvarliga översvämningar. Det var en av de värsta naturkatastroferna i landets historia. Minst 196 människor omkom och översvämningarna orsakade skador för miljarder euro. EU gav 600 miljoner euro från fonden för att hjälpa till med återuppbyggnaden. 2025 godkände Europaparlamentet över 1 miljard euro i bidrag från fonden till Spanien och Frankrike. I oktober 2024 drabbades Valencia-regionen i Spanien av stora översvämningar. Pengar från fonden hjälper till att rensa upp skadade områden och laga vägar, elnät och vattensystem. Strax efter katastrofen i Spanien drabbades de franska utomeuropeiska territorierna Mayotte och Réunion av kraftiga cykloner. Pengarna från EU har hjälpt till med att återuppbygga viktiga samhällstjänster från energi- och vattenförsörjning till hälso- och utbildningsinrättningar. Sedan april 2020 har Solidaritetsfonden som en del av EUs insatser för att bekämpa coronapandemin utvidgats till att omfatta större hot mot folkhälsan. Det kan handla om stöd vid hälsokriser och åtgärder för att stoppa spridningen av smittsamma sjukdomar. De här exemplen visar hur solidaritet ser ut i praktiken. Europeiska länder hjälper varandra med återuppbyggnad, återhämtning och att ta sig vidare tillsammans. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
3: ...2021-ben az Európai Parlament Alexej Navalnyinak ítélte oda a gondolatszabadságáért küzdők Szaharov díját. Az Andrej Szaharov szovjet tudósról és politikai disszidensről elnevezett díjat a parlament 1988-ban alapította. Olyan személyeket és szervezeteket tüntet ki vele, akik, illetve amelyek sokat tettek az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméért. Navalnyi az orosz ellenzék egyik legismertebb alakja, egyben Putyin elnök talán legvehemensebb bírálója 2024. február 16-án egy észak-sarkvidéki orosz büntető táborban tisztázatlan körülmények között vesztette életét. A jogász, blogger és politikai aktivista Alexej Navalnyi 1976-ban született. Akkor került a nemzetközi figyelem homlokterébe, amikor elkezdett kormányellenes tüntetéseket szervezni, majd korrupció ellenes programmal indult az orosz választásokon. 2021. januárjában letartóztatták, amikor egy ellene elkövetett merényletből felépülve visszatért Oroszországba. Közben kiderült, hogy egy novicsok típusú harci idegméreggel próbálták megölni. Navalnyi 2020. augusztusától több mint egy hónapon át a berlini Charité egyetemi kórházban lábadozott, legfőképpen az intenzív osztályon. Gyógyulása után felkutatta azokat, akiknek érzése szerint szerepük volt a megmérgezésében. Nemzetbiztonsági tisztnek adva ki magát, sikerült szóra bírnia egy állami ügynököt, aki beismerte a vegyi fegyver bevetését. Navalnyi az orosz kormány tette felelőssé, a Kreml azonban minden vádat tagadott. Az Európai Parlament elnökéből és a képviselőcsoportok vezetőiből álló elnökök értekezletének korábbi döntése nyomán az Európai Parlament a 2021. októberi második plenáris ülésszakán hirdette ki, hogy Alekszej Navalnyinak ítéli oda a gondolatszabadságért járó Szaharov-díjat. A bejelentéskor Heidi Hautala, az Európai Parlament alelnöke ezekkel a szavakkal méltatta a győztest.
4: Alekszej Navalnyi nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor megpróbálta visszaszerezni az orosz népnek a szabad választás jogát. Hazájában évek óta küzd az emberi jogokért és az alapvető szabadságokért. Ezért a saját szabadságával és csaknem az életével fizetett. Az Európai Parlament nevében követelem azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását.
3: David Sassoli, az Európai Parlament akkori elnöke az ünnepélyes díjátadást követően elmondta, ezzel a Szaharov-díjjal ma a parlament egyben Alekszej Navalnyi azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását is követeli. E szavak süket fülekre találtak, mint ahogyan az orosz hatóságokhoz intézett számtalan megkeresés sem vezetett eredményre. Navalnyit 2023. decemberében a szibériai Harp településre szállították át a Moszkvától keletre található Vlagyimiri területről, ahol először tartották fogva. Idén február 16-án azután holtan találták a cellájában, ahol 19 éves börtönbüntetését töltötte. A közvélekedés szerint az ítéletet politikai indíttatású vádak alapján szabták ki rá. Julia Navalnaja mindössze 12 nappal férje halálát követően február 28-án részt vett a parlament strasbourgi plenáris ülésén. A láthatóan megrendült özvegy ezekkel a szavakkal fordult a képviselőkhöz.
5: If you really want to defeat Putin, you have to become an...
4: Ha tényleg le akarják győzni Putyint, valami újjal kell előállniuk, nem a megszokott unalmas módszerekkel. Putyin egy szervezett bűnbanda feje. Önöknek és mindnyájunknak egy bűnszervezettel kell felvennünk a küzdelmet. És itt az lenne a politikai újítás, hogy a szervezett bűnözéssel szembeni módszereket alkalmazzák. Nem kell politikai vetélkedő, se diplomáciai jegyzékváltás, hanem a kétes pénzügyi mahinációk kivizsgálása. Nem kell aggályokat megfogalmazó nyilatkozat, hanem kutassák fel országaikban a maffia kapcsolatokat, azokat a csendes ügyvédeket és pénzembereket, akik segítenek Putyinnak és barátainak elrejteni a pénzüket.
3: Válaszában az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola elmondta,
4: a ház és valamennyi tagja mélységesen elítéli ezt a gyilkosságot. Ez olyan bűncselekmény, amely független nemzetközi vizsgálatot érdemel. Tartoznak a világnak az igazsággal.
3: Az Európai Parlament egy állásfoglalásában határozottan elítélte Alekszej Navalnyi meggyilkolását, valamint teljes támogatásáról biztosította Julia Navalnyáját, aki hitet tett a férje által megkezdett munka folytatása mellett. A képviselők külön hangsúlyozták, hogy nem szabad egyenlőségelet tenni az orosz nép és a háborús uszító autokrata Kreml rezsim közé. Szolidaritásukat fejezték ki mindazokkal, akik Oroszországban vagy bárhol máshol az embertelen elnyomás és a súlyos személyes következmények ellenére továbbra sem félnek kimondani az igazságot. Ez az adásunk az Európai Unió mind a 24 hivatalos nyelvén és oroszul is elérhető. Hallgassák meg más podcastjainkat is az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.

0: A Mercosur, azaz a latin-amerikai országok közös piaca, az Európai Unió egyik legfőbb kereskedelmi partnere. Az EU jó ideje próbálja megkönnyíteni a velük való kereskedést, ám vannak még nyitott kérdések.
1: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban arról lesz szó, hogy mit jelentene az Európai Unió számára, ha szabadkereskedelmi megállapodást kötne egyik legnagyobb kereskedelmi partnerével, a Mercosurral.
0: Kezdjük rögtön azzal, hogy milyen tömörülésről van is szó, és mit jelent maga az elnevezés. A Mercosur a spanyol Mercado Común del Sur rövidítése, amely magyarul annyit tesz, hogy déli közös piac. Azt mondhatnánk, hogy a Mercosur sok tekintetben az európai közös piac, azaz a belső piac dél-amerikai megfelelője.
1: Ugyanúgy tagországok szövetsége. Eredetileg Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay hozta létre 1991. márciusában. 2012. júliusában Venezuela is csatlakozott, ám tagságát politikai okokból 2016. decemberében felfüggesztették. Bolívia 2024. júliusától tagja a szövetségnek.
0: A Mercosur tagországai politikai és gazdasági egységet alkotnak. Így világszerte könnyebben tudnak más országokkal kereskedni, illetve kulturálisan, politikailag és gazdaságilag szorosabbra tudják egymással fűzni a kapcsolatot. A Mercosur tagországaiban élők szabadon tanulhatnak, dolgozhatnak és utazhatnak egymás országaiban.
1: Most pedig nézzük meg közelebbről a Mercosur és az Európai Unió viszonyát. A két szövetség egymás fontos kereskedelmi és beruházási partnere. Az Európai Unió 2023-ban mintegy 56 milliárd euró összértékben exportált árukat a Mercosur országaiba, köztük gépi berendezéseket, készülékeket, vegyi anyagokat, gyógyszereket, valamint közlekedési és szállítóeszközöket. Szolgáltatásokat is nyújtottunk, többek között a távközlés, a tengeri szállítás, valamint a postai és futárszolgálati tevékenységek terén. Ezek értéke 2022-ben elérte a 28 milliárd eurót. Több mint 30 ezer európai kis- és középvállalkozás exportál a Mercosur országokba. Az EU a Mercosur legnagyobb külföldi befektetője. 2021-ig összesen 340 milliárd eurót investált a régióban. Természetesen a Mercosur is exportál árukat az Európai Unióba, például ásványi anyagokat, élelmiszereket, italokat, dohányt és növényi termékeket. Áruexportjuk volumenét tekintve csak Kína előz meg bennünket.
0: A transatlanti gazdasági együttműködés megkönnyítése érdekében az Európai Unió szinte az összes latin-amerikai országgal kötött már kétoldalú kereskedelmi megállapodást. A Mercosur régóta az egyetlen olyan főbb partnere a régióban, amellyel még nem jött létre ilyen egyezmény. Pedig egy szabadkereskedelmi megállapodással a termékek széles köre mentesülne a vámoktól, és a vámügyintézéssel járó papírmunka is kevesebb lenne. Ezáltal olcsóbban és egyszerűbben lehetne kereskedni a Mercosurral. A felek már 1991-ben elkezdtek erről tárgyalni, és 2019-ben elvben le is zárultak az egyeztetések. A megállapodást azonban az unión belül sokan ellenezték, ezért a mai napig nem lépett hatályba. Környezetvédelmi aggályok fogalmazódtak meg a Mercosur tagországaival szemben, ezért 2023-ban újraindultak a tárgyalások. Az EU azt szabta az egyezmény megkötésének egyik feltételéül, hogy a Mercosur kötelezze el magát a párizsi megállapodásban foglalt követelmények teljesítése és az erdőirtás felszámolása mellett. Az Európai Unió és a Mercosur négy alapító állama között 2024. decemberében zárultak le a tárgyalások. az Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay elnökével folytatott megbeszéléseket követően az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen így nyilatkozott.
2: This agreement is not just an economic opportunity.
3: Ez a megállapodás nem csak gazdaságilag teremt lehetőségeket, politikai szükségszerűség is egyben. Hasonlóképpen gondolkodunk. Közösek a gyökereink. Történelmünk és kultúránk is egybefonódik. Mindannyian azt valljuk, hogy a haladásnak és a jólétnek a nyitottság és az együttműködés a valódi motorja. Tudom, hogy manapság elég erős az ellenszél. Többen inkább az elkülönülésben és a széttagoltságban hisznek. Ez a megállapodás egyértelmű üzenet számukra. Partnerként együtt állunk helyt a globális szintéren.
2: On a global stage as partners.
1: Amint azt az Európai Bizottság elnöke is elismerte, nem mindenki örül az EU-Mercosur partnerségnek. Az uniós gazdák közül például elég sokan ellenzik. A termelők és a forgalmazók attól tartanak, hogy árban nem tudják majd felvenni a versenyt a Mercosur országokkal. Belgiumban, Franciaországban és Németországban 2024-ben óriási tüntetések is voltak emiatt. A gazdák több napon át órákra eltorlaszolták a főbb utcákat.
0: Az erdőirtás és az Amazonas vidékének pusztítása felett érzett aggodalom szintén beárnyékolja a megállapodást. Egyesek szerint a kereskedelem élénkülése csak növelné a környezeti terheket. Mások a Mercosur országok élelmiszerbiztonsági normáit nem tartják kielégítőnek.
1: Az Európai Bizottság szerint azonban megalapozatlanok ezek az aggályok. Annál is inkább, mivel a környezetvédelme ma már része az EU és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodásnak, ami pedig az élelmiszerbiztonsági és állatjóléti normákat, valamint a munkavállalói jogok védelmét illeti, a megállapodással ezen a téren is biztosított lenne az együttműködés. A Mercosur országok vitatott mezőgazdasági termékeire, például a baromfi és marhahúsra, valamint a cukorra kvóták és korlátozások lépnének érvénybe. Így ezeket nem lehetne nagy mennyiségben behozni Európába. Az importált élelmiszeripari termékek ellenőrzése szintén tervbe van véve, hogy azok mindenben megfeleljenek az uniós szabályoknak.
0: Az Európai Bizottság